Köszöntjük Ágoston nevű hallgatóinkat! Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítő képző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenséges. Rokon nevei Ágost, a név női megfelelője Ágosta. Számos híres személy viselte ezt a nevet, többek között Bárány Ágoston ügyvéd, levéltáros, Szent Ágoston, ókeresztény teológus, Tóth Ágoston honvéd ezredes, Trefford Ágoston művelődés politikus, és természetesen ön kedves Ágoston, aki most a rádiót hallgatja.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Új fotelágyakat kapott a debreceni gyermekklinika, strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 18 fotelágyat kapott a debreceni gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdő, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.

Köszöntjük Ágoston nevű hallgatóinkat! Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítőképző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenséges. Rokon nevei Ágost, a név női megfelelője Ágosta. Számos híres személy viselte ezt a nevet, többek között Bárány Ágoston ügyvéd, levéltáros, Szent Ágoston, ókeresztény teológus, Tóth Ágoston honvéd ezredes, Trefort Ágoston művelődés politikus, és természetesen ön kedves Ágoston, aki most a rádiót hallgatja.

0: jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Ez a Best FM, Robin Schulzal és Wes Danával, az Alan Néval, és mindjárt Teddy Swims-el, akivel együtt bekopogtatunk azon a képzeletbeli ajtón. Ez lesz majd a The Door a péntek reggel nyitányában. Aztán az ébredés pillanataiban, már ha éppen most ébrednek, és ezek a pillanatok érkeznek, önökkel lesz majd Licky Lee. És tegnap este Fanni kérte a kívánság műsorban, én úgy látom, hogy meg is kapta, de mivel ma játszik a Loki. Kell a bátorítás? Hajrá Debrecen! Hajrá DVSC! Újabb bajnoki itthon, úgyhogy lesz mit szurkolni a nyár utolsó hétvégének a nyitányában. 6 óra van pontosan.
1: Új évadra készül a Vojtina Báb Színház, folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Báb Színház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít, készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba Színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófa védelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett.
0: A nyár utolsó hétvégéje következik, a péntek reggel 15-16 fokkal startol, de hogy mit ígérünk erre a hétvégére a debreceni időjárást illetően? Évi?
1: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet, maradt tehát a kánikula és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
0: Ott vagyunk, 15 fok, éppen 15 és 17 fok között. Köszönjük szépen az információkat. Szó volt a Vojtináról, a péntek reggelben lesz majd programajánló, kis előzetes, nagyon izgalmas hétvégénk jön, nem csak a ma esti Loki meccs miatt, hanem hát most lesz az állatkertek éjszakája. Remek program országszerte, így Debrecenben is, illetve hát jön az évadnyitó vasárnap a Vojtinás barátainkkal, úgyhogy erről is majd később, most indítjuk a reggelt, 4 perc elmúlt el 6 óra, Fazekas László vagyok, és kellemes készülődést kívánok Teddy Swims dalával.

0: Mert a győzelem mindennél többet ér, és ez így is van, ma este is hajrá Loki, hajrá Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: És jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en! Na, hogy Loki meccsel indul a nyár utolsó hétvégéje, hazai bajnokit játszik a DVSC, nem is akárkit fogad, hát nem lesz egyszerű a dolog, az MTK ugyanis a tabella negyedik helyén áll jelenleg, a DVSC pedig a 9. helyen. Na, itt az idős srácok, hogy valami változzon ebben. Egy jó kis győzelem, Debrecen. Kiegyeztünk, ma egyébként 8 órakor kezdődik a DVSC MTK találkozó. A bajnokságban, a hazai forduló tehát, az ilyenkor szokásos korlátozásokkal ott a környéken, a Nagy Erdei stadion környékén. Erre tessenek szívesek lenni majd figyelni. Augusztus 28-a van és péntek. Szép jó reggelt mindenkinek, főképpen az ágostonoknak, hiszen ma ők ünnepelnek névnapot. Az ágostonok és a mózesek. Egyébként ma van Szent Ágoston ünnepe, erről majd később. Arról pedig azonnal, hogy fokozódik a kánikula, emelkedik a hőség. Tegnap azért ilyen 29 fok körüli értékekkel számolhatunk. Hát ma sem lesz sokkal több, de ma ilyen 30-31 fok várható. Az előttünk álló hétvégén pedig, sőt a jövő hét elején, jól látom, az iskola kezdés napjaiban 33-32 fok. Úgy néz ki, hogy a jövő hét második felére érkezhet meg majd a nagyobb felfrissülés. Akkorra már csak, legalábbis az időkép.hu jelenlegi információi alapján olyan 26-27 fokos csúcsokat mondanak, és ez pont jó lenne így szeptember első heteiben. Nem kevés, nem sok. Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Someone Like You, Adele érkezik 19:45-kor ezzel a Grammy-díjas dalával.

0: Roots, Alice Merton-dalát hallották a péntek reggelben 4 perccel fél hét előtt. Na, kivel folytatjuk itt a 104.6-on? Jó reggelt kívánok!
1: Garak Ádám vagyok, szia!
0: Szia!
1: A Szabó Kálmán utcán kiváló képeket készítenek a műterembe.
0: Kálmán, a Kálmánról, pontosabban Garak Kálmán bátyánk a Szabó Kálmán utcából, az pedig azt jelenti, hogy aktív a Trafi Box. Kálmi, köszönjük neked is az aktivitásodat, és itt most nem Debrecen közösségi közlekedésének az életére gondolok, elsősorban ma reggel, hanem arra, hogy jelentettél a Best FM rádióban, kedvenc rádiódban. Augusztus 28-án pénteken 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, a Faust megalkotója. 83 esztendős lenne a Szilágyi Tibor színész, rendező. A múlt hónapban hagyott itt bennünket, júliusban. Láthatok a Kántor című televíziós sorozatban, és például az Üvegtigris című filmben is. Ha magyar filmek, akkor Gotár Péter rendező, Egy hiány 80 esztendős, a Megáll az idő, és a Hagyjál lógva Vászka című filmek alkotója. Milyen érdekes, a héten triplázik a reszkesetek betörők. Mindent mondom, hogy miért. Nem csak azért, hogy ilyen karácsonyi hangulatuk legyen a nyár végén, hanem azért, mert egyrészt szerdán ünnepelte a születésnapját Macaulay Culkin. Aztán elbúcsúztunk tegnap Tim Curry-től, aki a reszkesetek betörők második részének egyik vicces karaktere volt. És ha a legviccesebb karaktereket gondoljuk ebből a filmből, hát nyilván ők a betörők. Gondolom annak idején, amikor ezekben a napokban elérkezett a két főszereplő születésnapja, és akkor nagy ünneplés volt a stábban, mert hogy még a minap Macaulay Culkin, azaz Kevin ünnepelt a születésnapját, ma Daniel Stern 69 esztendős lett.
2: Hello, kis haver! Most túl jártunk az eszeden! De gyere csak fel ide! Ide fel! Mit csinálunk vele, Harry?
3: Pontosan ugyanazt, amit ő csinált velünk. Leégettem a haját, forrasztóan.
2: Nem vágom, mi van salóval?
3: Meghengergetem kátrányban és tolban.
2: Szegedütök a talpába.
3: De aperitívnek előbb egyenként leharapom a pici ujjacskáit.
0: Milyen, hogy ez egy gyermekeknek készült film? Éppen lehetne valami korhatáros horror is. Szóval Daniel Stern 69 esztendős lett. Ma ünnepli Stifler mamá a születésnapját. Jennifer Coolidge 65 esztendős lett, láthattuk az HBO remek Fehér Lótusz című filmsorozatával is. Ma lett 64 esztendős David Fincher, a hetedik, a Harcosok klubja, a Pánik szoba és a Holtodiglan rendezője. Na és akkor még egy hollywoodi történet, Jack Black, aki ma az 57. születésnapját ünnepli. A névnaposok után pedig 3 énekesnővel készültem, szintén születésnaposokkal.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Ágoston nevű hallgatóinkat! Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítőképző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenséges. Rokon nevei Ágost, a név női megfelelője Ágosta. Számos híres személy viselte ezt a nevet, többek között Bárány Ágoston ügyvéd, levéltáros, Szent Ágoston, ókeresztény teológus, Tóth Ágoston honvéd ezredes, Trefford Ágoston művelődés politikus, és természetesen ön kedves Ágoston, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot, kedves Ágostonok! Mindjárt 3 születésnapos énekesnőt is hozok önöknek. A nevük napján ők születésnaposok lennének, például a csodálatos Zárai Márta.
6: Búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán lassan fény dereng, és az órán pereg a homok.

0: szenvedek.
1: Pereg az a homokóra, úgyhogy haladjunk mi is tovább. Zárai Márta 100 évvel ezelőtt született, ugye Vámosi János partnere volt a korábbi Korda Gyuri bácsi és Balázs Klárika. Aztán ma ünnepli a születésnapját. A Mel és Kim duóból Kim Appleby. A 80-as években olyan zenék miatt kedveltük a két csajszit, mint a Respectable. Ugye milyen jó volt-e? Egyébként a Stockhétken Waterman trió. Ők voltak a producerek, és ők készítették a muzsikát a két hölgynek. Egyikőjük sajnos már nincs közöttünk. Mel. Kim viszont itt van, és 65 éves lett. Ezek csak kis ízelítők voltak, olyan zenékből, amit nem nagyon játszik a West FM, sajna. Ez viszont igen, és mivel van Florence Welch 40. születésnapja, ez már is a Florence and the Machine

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, könnyen megérti a dolgok lényegét, azonnal vág az esze és tud döntést hozni, a munkában kezdeményező és dinamikus erővel végzi. Bika, széles látóköre van, a kihívásokra gyorsan reagál, ne csodálkozzon, ha energiatartalékai fogyóban vannak. Ikrek, a szellemi kihívásokat élvezi, ha a kvalitásához méltó feladatot kap, azt még akkor is boldogan végzi, ha nem marad egyetlen szabad perce sem. Rák, valaki az ismerettségi köréből nem csupán barát érzéseket táplál ön iránt, most titkos kapcsolatokba is belebonyolódhat. Oroszlán, nem lehet előre tudni, hogy milyen változások vannak készülőben a munkahelyén, legjobb, ha a véleményét most megtartja magának. Szűz, ajándék lesz több nap is a szűzjegyű számára, élvezni fogja az életet. Mérleg, meghökkenti környezetét, hogy ezen a héten milyen jól bírja a fizikai és szellemi terhelést, vagyis ne számítson nyugodt hétvégére. Skorpió, meglehetősen szétszórt lesz, ezért ha módjában áll választani, akkor a nagy odafigyelést igénylő munkákat halassza a jövő hétre, ne törődjön azokkal, akik megszólják emiatt. Nyilas, gyönyörű ez az időszak, és ön nehezen marad egy helyben. Beéri bármivel, csak változatos legyen az út programja. Mag, jó humorával másokat is jó kedvre derít, élvezi, ha a középpontban lehet, munkáját nagy igyekezettel és odafigyeléssel végzi. Ízöntő, önbefolyásolhatatlan, ám igen romantikus típus, szereti a harmóniát és a nyugalmat. Alak, figyelmessége és készséges viselkedése által remekül tud bánni az emberekkel, és ezért felnéznek őre, igénye van az önálló munkavégzésre.

Az Imagine Dragons dalát hallották a péntek reggelben, ahol összeállunk mindjárt, mint két kicsi Lego, de előtte elmondom, hogy mi történik akkor, amikor 155 ezer darab Lego áll össze. Hát akkor valami csoda. Mégpedig ez a csoda most látható a Fórum bevásárlóközpont -1. szintjén, egészen szeptember 9-éig. Igen, a héten újból megérkezett Debrecenben Munkácsi Mihály Ecce Homo-ja, ami 150 ezer Lego kockából készült, a Déri Múzeum és partnereinek közös alkotása 500 gyerek munkáját dicséri, csak néhány iskola a debreceni tankerületi központ mellett, a Fazekas Mihály általános iskola, a Dózsa György, a Vénkerti, a Benedek Elek iskola és a Kossuth Lajos is, valamint a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Debreceni Intézményének fogyatékkal élő diákja is együttműködtek, és összehozták azt a csodát, amit valóban láthatnak, ajánlom mindenkinek a szíves figyelmében. Tehát Munkácsi Mihály Ecce Homo-ja most a Fórumban, még néhány napon keresztül. Álljunk össze, mint két kicsi Lego. Egy Trafibox Kálmán, a Kálmán út, Szabó Kálmán utcából jelentkezett be, mert ott már aktív a Trafibox. Van még 8 percünk 7 óráig.

nagyszerű Bonnie Tyler, aki a nyáron, július 8-án hagyott itt bennünket 75 éves korában, és pont a világkarneváli héten az egyik legjobb koncerten, a Starban Star All Star koncerten Sandy emlékezett meg róla, milyen jól énekelte ezt a Bonnie Tyler dalt. Az egyiket, nem biztos, hogy ezt már nem emlékszem. 7 óra van mindjárt, jött a nyár egyik utolsó reggeli villám derbije. Látom, felkészültetek? Akkor mutatom a lehetséges kedvenceket. Volt pár alkalom-e?

0: János, mindig azok a 80-as éve. A minap Michael Jackson, most meg Irene Cara. Rajtom nem újon, én is imádom, mint ahogy Alice DJ-t is. Na kíváncsi vagyok, hogy módosítasz-e, mert azért a 90-es éveket is imádjuk a Best FM-en. Úgyhogy egyes, volt pár alkalom Valmartól, ők is itt voltak a Virágkarneváli héten. Kettes, a Flashdance betét dala, Bad a Feeling, Irene Cara-tól. Hármas pedig Alice DJ, ami már lehet, hogy nem is a 90-es évek volt, a Better of Ellon éppen ez is érkezhet, de hogy pontosan melyikkel is folytatjuk a péntek reggelben.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Pontosan 7 óra van.
2: Új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert, véli az egyik országos ingatlan portál vezető szakértője. Balogh László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját, az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat.
0: Kiváló program a nyár utolsó hétvégének a nyitányában, csak öltözzenek jó melegen, mert a nagy erdőben amúgy is hűvösebb szokott lenni, hát most meg azért igen, hűvösek az éjszakák, a hajnalok és a reggelek is. Jelenleg például Debrecenben 16 fok van, 15-16 fok, már is mondjuk a folytatásban mi várható.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük a sok-sok villámvoksot. Azta, milyen kiegyensúlyozott volt ez a történet ma reggel. Én nem gondoltam, hogy ennyire nem lesznek különbségek a három dal előadói között. Csupán egyetlen egy szavazat döntött arról, hogy ki legyen az első, a második, vagy éppen a harmadik. Egyetlen egy szavazat különbség.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Na, Betty, Budapesten. Szerintem ennek örülni fogsz te is, és még nagyon-nagyon sokan, mert ugyancsak tényleg egyetlen egy szavazattal, de sikerült a 90-es évek végének nyernie. Megnéztem, 1999-ben jelent meg Alice DJ dala, a Better of Alone. Úgyhogy most ez következik rögtön itt a péntek reggelben, ahol hamar reggel ő nyerte a nyár egyik utolsó villámvoksát. Lesz még ilyen hétfő reggel, az még a nyárhoz tartozik, aztán pedig hello ősz, hello Debrecen!

0: Inkább a táncos betétekért és a zenéért imádtuk a Flashdance-et, nem pedig a forgatókönyvért, mert az elég, hát szegényes volt, viszont a film emlékezetes.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Önök is így gondolták, mert mint hogy a zenére voksoltak Irene Cara Vada Feeling című dalára, ami a második helyen végzett. És igen, hoppá, Barbie, én is meglepődtem, hogy a volt pár alkalom, miért csak a harmadik helyen. Túltoltuk, Béláim, túltoltuk? Nem, két nagyon kemény ellenfelet kapott, Alice DJ-t a 90-es évek végéről, és Irene Carát a 80-as évekből, úgyhogy így csak a harmadik lett a Valmar-féle K. Kevinnel és Ella Juniorral előadott volt pár alkalom. Mindjárt előadom én is, csak előtte néhány dolog a mai nappal kapcsolatban. Egyrészt, hogy ma augusztus 28-a, végre péntek. Köszön mindenkit a 104.6 Debrecen zenei kedvenceivel, Ágoston nevű kedves hallgatóink névnapján. Ma van Szent Ágoston ünnepe, 430-ban ezen a napon hunyt el Szent Ágoston, katolikus egyházi író, a kereszténység egyik legnagyobb filozófusa volt. Elindul a nyár utolsó hétvégéje, és nem akármilyen izgalmakkal, ma újból a sporté a főszerep, hiszen folytatódik a 3x3-as FIBA kosárlabda Debrecen főterén a nagy templom előtt. Tegnap hatalmas fokozatra kapcsolt a debreceni Kossuth téren zajló kosárlabda fesztivál, elrajtolt a női világelit tornája, miközben az U21-esek is folytatták a küzdelmeket, és hát ma a csajok folytatják a pénteki napon, újabb értékes pontokat szerezhetnek majd a magyar sportolók a hölgyek esetében egyenes kieséses szakasszal, és a döntőkkel folytatódik a nagy templom előtti nagy kosárlabdás jambori. És jön az MTK, ma a bajnokin a Loki őket fogadja, este lesz a nagy erdőben a mérkőzés, tudják, ott, ahol ma állatkertek éjszakája. Úgyhogy tényleg van miből válogatni. Jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója, és jó szurkolás!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
7: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamanon Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcfestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
8: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Áll-e fárben és a fading a péntek reggelben 7:30 jó reggel Debrecen, a mai napon augusztus 28-án két country énekesnőt is köszönhetünk a születésnapján. Shania Twain az egyik, a másik pedig Leanne Rimes, és most vele folytatjuk azzal az énekesnővel, aki 8 éves volt, amikor elkezdett énekelni, és 13 évesen már hazájában, Amerikában, a country műfajban ismert énekesnője vált, amikor a Blue című dalát elénekelte. Persze az, hogy a világ kedveli, az nem elsősorban a countrynak, hanem és akkor szubjektív top 3 olyan popslágereknek köszönhető, mint nálam a harmadik helyen, a Ronan Keatinggel.

0: És talán már kitalálhatták, hogy mi lesz az első a ma 44 esztendős Lian Rimes-tól. Természetesen a number van, csak is egy másik filmzene lehet, egy másik film betétdala. De vajon melyiké?
1: Mit keresel itt?
2: Én átgondoltam ezt a csók dolgot. Mégiscsak ki kéne próbálni. Hát, legyen szép napod.
1: Legyen szép napom.
2: Igen, pánik helyzetekben ilyeneket mondok.
0: Ez a sakáltanya. 2 perccel 7:30 után Debrecen kedvenc rádiójában. Boldog születésnapot!

0: 720 felett senkinek sem javasoljuk, és alatta sem nagyon, csupán annyival, amennyi a megengedett, főképpen ott, ahonnan Edith bejelentkezik már is. Szervusz, jó reggelt neked, merre jársz és mit láttál?
1: A 154-esen, tudod, az elkerülőn, hajszál pontosan a 7-es kilométernél, megint egy őzikes sétán.
0: Addig jó, és akkor sétál. Persze nagyon veszélyes szituációkat okozhat. 354-es elkerülő 7-es kilométer, haló illetékesek. Gyors intézkedést szeretnénk kérni. Edith, neked meg köszönjük az infót. 5 perccel, 3-4-8 előtt.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Soha ne értékeld egy hegy magasságát, mielőtt felérnél a csúcsra. Csak azután fogod látni, hogy milyen alacsony volt.

0: to you, a Best FM-en a péntek reggelben, ahol most a közlekedési információkkal érkezünk a 104,6 MHz-re, Szabó Kálmán utca, aktív trafibox, 354-es, 7-es kilométer, az elkerül egy őzike a pályán belül. És jövő héten indul az iskola, viszlát nyár, érkezik az ősz, és kedtől a DKV-től kapott információk alapján tudjuk, hogy tanítási időszak munkanapi menetrend szerint járnak majd innentől kezdve a járatok. Gondolom önök is aggódtak egy picikét a Vámospércsi út, Hétvezér utca, Budai Nagyantal kereszteződésével kapcsolatban, hogy ez vajon elkészül-e, mire jó lenne, ha elkészülne, és ez egyértelmű az iskola kezdés. Naponta ott azért 33 000-35 000 jármű halad át, mármint a Vámospércsi útnál, és igen, nagyon fontos volt a kapacitás növelés elvégzése. Most úgy néz ki, hogy augusztus 31-éig eltávolítja a kivitelező az ideiglenes forgalomkorlátozási eszközöket, és szeptember 1-től a csomópont teljes értékűen használható lesz. Szeptemberben már csak a növénytelepítési munkák maradnak hátra, úgyhogy ott egyértelműen vége a melódiának. Ahol viszont nem, az a 33-as számú főút, szintén a DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy a Füredi út, Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárút közötti szakaszán aszfaltozási munkákat végeznek. Ezért már tegnap reggel 7 órától egészen szeptember 4-én pénteken 7 óráig a Dózsa-György utca felől nem lehet egyenesen áthaladni a Nádor utcára. Ez bizony érinti a DKV járatait is, a 12-es és a 23-as autóbuszok is terelő útvonalon közlekednek, és kimarad a Malompark ideiglenes megálló. Részletek a dkv.hu-n.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Szóval a 33-ason még

jó nagy adag türelemre lesz szükségünk a Füredi úton 33-as átvezetőjön. Na, kitartás mindenkinek, de lebegjen előttünk az, hogy péntek az én napom. A testem a zenére hangolom 5 perccel, 8 óra előttem.

0: legfeljebb egy pohár tej, tiszta fej vagy tea, kedves egészségükre is jó reggelt, jó étvágyat, ha éppen most készülnek ahhoz a reggeli első étkezéshez. Mindjárt 8 óra van, úgyhogy aktuális. Mi folytatjuk a hétvégére való hangolódást az elmúlt hónapok egyik legnagyobb kedvencével. A következő hónapok egyik várható legnagyobb kedvencével. A születésnapos Shania Twain-nel. És azzal a különös performance-el, amelyben a közreműködő egy rock és egy rap együttes volt. 80-as évek egyik legemlékezetesebb zenei vállalkozása, de az megvan, ugye, hogy ennek a dalnak azért volt egy eredetije, és az nem a Run DMC készített el, hanem, na volt, és lett belőle egy nagyszerű sláger, úgyhogy jön az ilyen volt, és ilyen lett rovatunk is, de majd csak a következő órában.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: Szia, Kati! Hogy vagy?
7: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
6: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
7: Á, én már öreg vagyok hozzá.
6: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
7: Tényleg?
6: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
1: Reklámot hallottak.
8: Új fotelágyakat kapott a Debreceni Gyermekklinika, strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: 18 fotelágyat kapott a Debreceni Gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdő, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
9: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
8: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
10: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
11: A Best FM-en.

0: Szia, Best FM-en! Jó reggel, Debrecen!
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel!
0: Igen, a nyár búcsúztató hétvége. Hát ez az utolsó, és aztán hétfőn. Hát nem, de kedden már itt van az ősz, itt van újra. Kedden indul az iskola, majd szeptember 1-én. És hát hétfőn azért még hangolódunk erre, majd együtt. Gondolom sokan elindultak már a tanszereket beszerezni, egyebeket. Jönnek majd az évnyitók, általában azért szeptember 1-én tartják meg ezeket az iskolákban. Nagy részt, hogy ne kelljen külön napot erre beiktatni. Hát aljnap izgalmas lesz, egyrészt a főtéren zajlanak a 3x3-os FIBA küzdelmek, a kosárlabda világ Debrecenre figyel, és hát a lokirést van izgulnivalónk, hiszen ma este az MTK-t fogadja 8 órakor a bajnokságban a DVSC. Jelenleg a tabella állása alapján az MTK a negyedik helyen áll, a város csapata pedig a 9. helyen, úgy na, ki kell szurkolnunk egy győzelmet. Hajrá, Loki, hajrá Debrecen, és boldog névnapot, kedves Ágostonok!
3: Köszöntjük Ágoston nevű hallgatóinkat! Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítőképző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenséges. Rokon nevei Ágost, a név női megfelelője Ágosta. Számos híres személy viselte ezt a nevet, többek között Bárány Ágoston ügyvéd, levéltáros, Szent Ágoston, ókeresztény teológus, Tóth Ágoston honvéd ezredes, Trefort Ágoston művelődéspolitikus, és természetesen ön kedves Ágoston, aki most a rádiót hallgatja.
0: Az Ágostonoknak a 80-as évek egyik legvidámabb dalával kívánunk boldog névnapot! Vidám névnapot, de már Phil Collins és 1988-ból a Buster című filmből a legismertebb betétdal, a Two Hearts, 10 perccel fél 9 előtt. Ugye megvan, hogy lehetnék nevezni az Ágostonokat a névnapi évfordulós sorsolásra, akár most is, bestfmdebrecen.hu.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
2: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Négy év futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314 807-es telefonszámot.

Lesz még rosszabb. Dehogy lesz rosszabb, mindig is csak jobb lehet. Például a következő dal, aminek az eredeti 1975-ben pont ezen a napon jelent meg, a feldolgozását illetően a 80-as évekből, csak jobb lett, nem sikerült elrontani, de jó, javítani sikerült az eredeti ópuszon. De hogy melyik dalról van szó, arról egy perc történelem után részletesebben is beszélek. Augusztus 28-a van, nézzünk néhány elsőt a mai napra vonatkozóan. 104 éve volt az első rádiós reklám, mégpedig az amerikai WEF rádió leadta a Queensboro Realty Corporation reklámját. Az árfolyam $100 volt 10 percért. 1922 az első rádiós reklám a kereskedelmi rádiók ősében. Aztán 63 éve annak, hogy elindult a Malév első Európán kívüli járata. Ez egy IL-18-as gép volt, Athénba és Kairóba repült 1963-ban. És 45 évvel ezelőtt először adtak hírt, mégpedig az amerikai Nemzeti Közegészségügyi Központ arról az immunrendszert megtámadó tünetegyüttesről, amit később szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek, azaz az angol rövidítése alapján AIDS-nek neveztek el. De akkor még, amikor először elírtak, 45 éve, 1981-ben ezt nem tudták. És 1996-ban pontosan 30 éve ért véget Károly herceg és Diana hercegnő 15 éves házassága válással. Debrecenben 30 éve, tehát ugyanezen a napon, az Orvostudományi Egyetemen a biológiai és orvostudományi doktoranduszok első országos konferenciáját tartották. És 33 éve, hogy elindult az első epizóddal, sokak kedvence, a sorozat, amelynek a címe... Go, go!

Go Go Power Rangers! Igen, és ez az Aerosmith dala, erről beszéltem az előbb, 1975, megjelenik a Walk This Way, aztán a 80-as években mellé tesszük még a Run DMC-t, és ebből született valami csoda, úgyhogy ilyen volt, és mutatom mindjárt, milyen lett!

Azt írja Imi, hogy nagyon jó zenéket nyomtok. Ó, Imike, miért írsz ilyet a végén még? Elrontom itt az utolsó egy órát, az majd a következő lesz a reggelt, illetően persze hát nyilván a zenének a összeválogatása nem az én fő reszortom, hanem van nekünk speciális osztályunk erre, zenei szerkesztők, és nagyon komoly összeállítás. Az előbb például Üzsel újdonságát játszottuk, ez a nyár vége és az ősz egyik nagy slágere lehet Moving to the Sun címmel, beérett nálunk is lassan, de jó. És az is jó, hogy mai napja a születésnapját, az az énekesnő, akit rengeteg dalt játszunk, például a Don't Be Stupid-ot. I'm Gonna Get You Good-ot. De az ő slágere a Don't Impress Me Matcha.

9 óra van, zárjuk ezt az órát még a hírek előtt. Zsolt barátunk közlekedési információjával. A budai nagyöntalan autózott, és ott látta, hogy a Kuruc utca környékén egy utoléréses baleset történt. Ez okoz némi akadály, tehát a budai nagyöntalan csak türelmesen és csak figyelmesen. Taxis Zsolt barátunknak köszönjük szépen. Játsszuk a zenei kedvenceket, küldjük oda a taxidba. So easy!

0: Persze válaszolhatod erre azt, hogy nekem 8. Én is ezt teszem, mert hogy jön a nekem 8. Egy remek vígjáték 29 évvel ezelőttről. Coolio egészen kiváló muzsikájával.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
5: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak.
9: Új évadra készül a Vojtina Báb Színház, folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdúbiharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Báb Színház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít, készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba Színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
10: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
9: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdúbiharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófa védelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett. Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
11: Bárhol is vagy, ott van veled, Best FM!
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: hideg burkolók és a vízgázfűtés szerelők indulója az Intim Torna Illegáltól, naná, hogy a péntek reggelben.
1: Készüljön velünk a hétvégére! Ez már a péntek reggel.
0: Jó reggel, Debrecen! 4:10 után 5 perccel, hamarosan már szép délelőttöt, elindult a nyár utolsó hétvégéje. Ó, micsoda izgalmak, ami a sport szerelmeseit illeti. A mai napon játszik a Loki, fogadja az MTK-t. Este 8 órakor a Nagyerdei stadionban. De hát előtte meg ott lesz a mai összecsapások sokassága. A FIBA kosárlabda 3x3-as bajnokságán. A mai napon egyébként a FIBA 3x3-as Women's Series egyenes kieséses szakasza és a nagy döntő érkezik. Ha valaki odakészül, tudjanak róla, hogy a negyed döntőket 3/4-6-kor kezdik. Hollandia, Amsterdam, Spanyolország, Rapid Bukarest, Egyesült Államok, Peking, Lille, Coco, Loco, Csehország. Aztán az elődöntők 7:30 után 5 perccel, a nagy döntő pedig 9 óra előtt 10 perccel kezdődik, és hát 4:10-kor lesz a díjátadó ünnepség, mindezt hát a nagy templom előtt, Debrecen főterén, a 3x3-as kosárlabda jamboree. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánunk mindenkinek. Apropó szurkolás, ma ünnepli a születésnapját Félix Jaén, a DJ, akitől már is érkezik a 32-en a szubjektív top 3. A harmadik, pontosan a cheerleader. Ha már a szurkolásnál tartunk. Omi slágerét a leginkább Félix Jaén remixében ismerjük és kedveljük. Ez nálam a harmadik. A második, a Walk With Me.

Félix Hein, egy német DJ lemezlovas, aki olyan slágereket készített, mint ez a feldolgozás most Jasmine Thompsonnal a 32. születésnapjánál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.

0: Feel It Coming, érkezik a hétvége, ez volt egyébként a hétvége, azaz The Weeknd dala a Daft Punkkal 5 perccel 3:45 előtt. Na mi a helyzet a budai Nagyantalon, ott a Kurusz utca környékén? Gondolom egy apró koccanás lehetett, és már továbbáltak a felek, nyugtassanak meg, hogy nincs forgalmi akadály. 500-540 és 39-33-104-6. A hétvége Szabó Anitával startol majd 10 órától, már ami a délelőttöt illeti, de előtte még odaadjuk a születésnapi tortát, a Monami kávézó és cukrászda Szilva fácska tortáját valakinek. Sorsolás nem sokká. Addig még itt van egy film a múltból, pontosan 29 évvel ezelőttről, ugyanis akkor 1997-ben mutatták be azt a kultikus amerikai akció vígjátékot, amelyben két kiváló színész brillírozott, Tim Robbins, akit azelőtt ilyen szerepekben nem nagyon láttunk, és hát az örök kattant Martin Lawrence. Ők kettőjük párosa vitte el ezt a filmet a siker csúcsához. Az volt a címe, hogy Nothing to Lose, nekem 8, és a film zenéjét pedig Coolio készítette, úgyhogy a bemutató évfordulóján már is ezzel folytatjuk.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Dobjátok el a fegyvert! Meglőttél. Sajnálom, Nick.
3: Tedd el a pisztolyt.
2: Pofa be. Te meglőttél. Mondtam már, hogy sajnálom, öreg, nem direkt volt. De egyszerűen elsült a pisztoly. Tudod, ugyanez a baj velem az ágyban is. Már amikor. Szóval az esetek ritka többségében.
3: Tedd el a pisztolyt, te balfácán.
2: Ne ugass bele, engem lőttek meg.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're loking, but you're broken. Let me get you.

Viszlát nyár, és még aktuális is, igen, Viszlát nyár, hello, ősz, jövő héten kedden, itt van a szeptember, itt van újra, és itt van Szabó Anita is, hogy az utolsó, a nyár utolsó

0: egyik munkás napján, lesz még majd egy, a hétfő, kisorsoljuk a születésnapi tortát. Szia, Anita!
1: Szia, jó reggelt! Hát ez most nem esett jól, amit mondtál. Szívd vissza!
0: Fia, a naptár az naptár.
1: Hogy jön az őszt?
0: A naptár az naptár, persze nem jön, mert jövő héten, amikor beülnek majd a nebulók az iskolapadban, akkor az időkép.hu információja alapján
1: nem fognak
0: frissítsünk
1: fázni.
0: Rá, nem fognak fázni. Hát figyelj, ez egy csütörtök környékére már 26 fokot mondanak, de a hét kezdet még 32 fokos lesz, mint ahogy a hét vége is. Holnap már annyi lehet 32. Na ki lehet a mai torta? A szilvafácska torta.
1: Hú, innen a szomszédból írtak ránk, képzeld el, a Skóciából. Innen köszöntik Mohácsi Hannát, anya, apa és a kisöccse Milán, és 10 éves lett ma Hannát. Isten éltesse nagyon sokáig. Solánki Annát is köszönti a család, aki nemrég diplomázott gyógytornász szakon. Gratulálunk ehhez is. Sventek Nórát Zoltán nevezte be, a tűzépcsempe osztályán dolgozik, és nagyon sok vásárlót szolgál ki. Szilágyi János ma lett 51 éves, itt Debrecenben a párja Petra nevezte a torta sorsolásra. Tóth Gergőnek véget ért valami, méghozzá a gyerekkor, mert hogy már 18 éves lett, anyukája, apukája és öccse kívánnak neki boldog születésnapot. Ünnepel ma Vanka Sándor, Viktória köszönti, Nyiradonyban Farkas Emilt a család nevezte a 70-en, Csuka Gabriela is ünnepel, az egész tantestület köszönti Debrecenben, Gabriela pedig már nagyon készül az új tanévre. Németi Fehérvári Kitit is köszönti, krisztusi korba lépett, kisfiam keresztanyát köszöntöm, írta Betty, Sanyi és a gyerekek. Popovics György is ünnepel, Janó jó voltából, Zagyva Tünde is lehet torta nyertesünk, a barátnői nevezték be Tégláson, Robin írású Nikolett is ünnepel, Pindicska Zsoltot is köszönti, Brigia Hugia, Kriszt és Lali, Simoléna ma lett 6 éves nagylány, szivárványos hercegnős tortát szeretne, Laci jegyez fel.
0: Szivárványos hercegnős?
1: Tortát, igen.
0: Aha, jó, megnéztem.
1: Kozma Viktóriát is köszöntik, a szülei a 12-en a legnagyobb hercegnőnek küldik a jó kívánságokat. Mika Pércsen, Veres Ági ünnepel, Gergő, Levi és Szonya nevezték. Megérdemelne nagyon egy finom tortát, amit nem neki kell elkészíteni. Hát megláttunk, mit tehetünk. Komjáti Zói ma lett 1 éves. A gyönyörű kislányt az édesanyja Ölveti Mónika nevezte be, és Bennett is ünnepel, aki ma lett 5 éves, anya Máté és Tomi szeretnék meglepni szintén tortával.
2: Nagy Krisztina teszi.
0: Nagy Krisztina? Uh-huh. És vajon Bora és Adél valahol ott vannak-e a közelben?
2: Lányok?
0: Hát, igen, ők.
2: Köszönjük nektek, jó?
3: Jó napot!
0: Jó napot! Ki volt, aki azt mondta, hogy jó napot?
3: Bora.
0: Bora? Adél is ott van?
3: Igen.
0: Jó, szuper. Na, egy nagyon kellemetlen kérdés következik, de valakinek muszáj lesz magára vállalni a választ. Ki várja kettőtök közül jobban az iskolát? Olyan választ nem fogadunk el, hogy egyikőtök sem, valakinek be kell vállalnia ezt.
3: Csak a tanulást és a barátokat nem. Vagy
0: a... Tanulás nagyon várod, de a barátokat nem, így gondoltad?
3: Nem, a tanulást nem várom.
0: Az a baj, nem tudom, hogy ki mondta, hogy a tanulást nem várja.
3: Én.
0: Hát én, de ki az az én? Hát nem látom a telefonvonalon keresztül.
3: Adél.
0: Jó, oké, ha Adél nem várja a tanulást, akkor Bora, neked kötelező.
3: Jó, akkor én várom.
0: Nem kínozlak tovább benneteket, elég az, hogy a jövő héten kezdődik az iskola. Na de, lesz mit mesélni a vakáció után az osztálytársaknak, a barátoknak, mert hogy kik nyerték meg ma Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját?
3: Mi?
0: Hát, ha ikrek vagytok, és mind a ketten ma ünnepeltek, akkor a többen szám abszolút jogos. Ti! Nagyon szívesen, már is jobb kedvel megyünk majd jövő héten kedden a suliba. Melyikbe is?
3: A Püstölka.
0: Aha. Jó, akkor mondom, hogy mit nyertetek. Monami kávézó és cukrászda, szilva fácska torta. Az Ambrus nagy ikreknek.
3: Köszönjük.
0: Szevasztok, én Fazekas Laci vagyok. Ez pedig a...
3: Bestefán.
0: Boldog ünneplés, csajok!
3: Köszönjük.
0: Juli maminak köszönjétek, mert ő nevezett be benneteket.
3: Happy birthday, happy
0: birthday, happy birthday. Köszi mama. Boldog ünneplést, lányok, és mindenkinek, aki ma születésnapos. Tortát többet már nem adunk ma, de kívánságműsor az lesz Anitával, és 12 és 2 között lehet üzenni. születésnaposoknak is, a névnaposoknak is, viszont névnapi sorsolás még lesz, de előtte jön egy pizza a reggel informátorának, aki ma Fehér Pisti lett.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Tudjuk, hogy ki ajánlotta fel, ugye? Ez a pizza, a melans pizzája a tiéd. Gratulálunk, jó étvágyat hozzá. Play hard! David Guettával és Neyóval, valamint Akonnal indítunk, aztán már foci hangulatban Debrecen! Kiszurkoljuk ma este 8 órakor az MTK ellen a győzelmet. A Nagy Erdei Stadionban. És nem csak az újdonságok, hanem az ilyen régi, nagyszerű kedvencek is szólnak. Hiszen ez is a Best FM. 10 óra múlt egy perccel. Szép hétvégét, Debrecen!
5: Új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert, véli az egyik országos ingatlanportál vezető szakértője. Balog László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
6: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
5: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő szék hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: Halott pénzsláger a hajtó a szívig Debrecen zenei kedvencei között. Itt a Best délelőttben, Hello Debrecen, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita, a vonalban pedig már egy hallgató útinfóval. Hello, hello, Best FM!
1: Ez egy jókoló, nem egy útinfóm. Itt a Kisegyes úton a Teged utcától a Pausa utcai határok irányában repedés, pótlás végeznek az új emberek. Na most elég jól elfogadják, hogy a külső belső sávot is be a felezővonal mellett is húzák. Ha lehetne egy kicsit lassabban közlekedni, jó?
0: Rendben, köszönjük szépen az útinfót, át is adtuk a többi közlekedőnek, és hogyha önök is átadnának bármilyen infót az autós társaknak, akkor nyugodtan csörgessenek 500-540, ez a Bel stúdiójában csörög, vagy írjanak nekem 30-as 933-1046. Jó utat, balesetmentes közlekedést és jó munkát kívánunk mindenkinek. A hét utolsó munkanapján Rossz Jó Erdéka folytatjuk, jön a Do You Think I'm Sexy?

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, könnyen megérti a dolgok lényegét, azonnal vág az esze és tud döntést hozni, a munkában kezdeményező és dinamikus erővel végzi. Bika, széles látóköre van, a kihívásokra gyorsan reagál, ne csodálkozzon, ha energiatartalékai fogyóban vannak. Ikrek, a szellemi kihívásokat élvezi, ha a kvalitásához méltó feladatot kap, azt még akkor is boldogan végzi, ha nem marad egyetlen szabad perce sem. Rák, valaki az ismerettségi köréből nem csupán barát érzéseket táplál ön iránt, most titkos kapcsolatokba is belebonyolódhat. Oroszlán, nem lehet előre tudni, hogy milyen változások vannak készülőben a munkahelyén, legjobb, ha a véleményét most megtartja magának. Szűz, ajándék lesz több nap is a szűzjegyű számára, élvezni fogja az életet. Mérleg, meghökkenti környezetét, hogy ezen a héten milyen jól bírja a fizikai és szellemi terhelést, vagyis ne számítson nyugodt hétvégére. Skorpió, meglehetősen szétszórt lesz, ezért ha módjában áll választani, akkor a nagy odafigyelést igénylő munkákat halassza a jövő hétre, ne törődjön azokkal, akik megszólják emiatt. Nyilas, gyönyörű ez az időszak, és ön nehezen marad egy helyben, beéri bármivel, csak változatos legyen az út programja. Mag, jó humorával másokat is jó kedvre derít, élvezi, ha a középpontban lehet, munkáját nagy igyekezettel és odafigyeléssel végzi. Ízöntő, önbefolyásolhatatlan, ám igen romantikus típus, szereti a harmóniát és a nyugalmat. Alak, figyelmessége és készséges viselkedése által remekül tud bánni az emberekkel, és ezért felnéznek őre, igénye van az önálló munkavégzésre.

Köszöntjük Ágoston nevű hallgatóinkat! Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítőképző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenséges. Rokon nevei Ágost, a név női megfelelője Ágosta. Számos híres személy viselte ezt a nevet, többek között Bárány Ágoston ügyvéd, levéltáros, Szent Ágoston, ókeresztény teológus, Tóth Ágoston honvéd ezredes, Trefort Ágoston művelődés politikus, és természetesen ön kedves Ágoston, aki most a rádiót hallgat.

0: Hello, tessék!
1: Halló, halló, Best FM Rádió!
0: Szia!
1: Szia, én Szabó Anita vagyok, kaptam tőletek egy üzenetet.
0: Igen.
1: Amiben szeretnétek köszönteni egy csodálatos házas párt, mert hogy mi van ma?
0: Aranylakodalmuk van, pótanyukáméknak.
1: Vagyis az 50. házassági évfordulójuk.
0: Igen.
1: De most hogyan szólíthatlak?
0: Andi.
1: Andi kedves, köszöntheted őket így az éteren keresztül, jó?
0: Jó. Szókolom anyukám és apukám, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. 50. házassági évfordulók alkalma, és köszönjük szépen azt a sok szeretetet, amit kaptunk az elmúlt több mint 40 évben.
1: És hogy lettek ők a pótszülők? Van ennek
0: hát
1: valami
0: úgy,
1: kis sztoria?
0: Van, én 44 éves vagyok, és amikor megszülettem, még kisbaba voltam, amik már akkora a nagynénémék mellett laktak. Szomszédok már 47 éve, és mi úgy nőttünk föl, hogy az ő gyerekeik, a nagynéném két fia, és mi ketten a tesómmal így állandóan együtt voltunk. Tehát mi igazából ott nevelkedtünk a nagynénémnél, és ő mindig úgy vett bennünket, mint hogyha az ő gyerekei is lennénk. Az iskola táskától kezdve, a tanszereken keresztül, könyvön keresztül mindig mindent megvesz nekünk. Most a saját, az én gyerekeimnek is a mai napig papa meg mama, Rozi mama, Karcsi papa, és folyamatosan mindenben segítenek, és minden ajándékot megvesznek nekik. Ugyanúgy az unokáiknak megveszik a karácsony ajándékot, az enyémek is kapnak.
1: Akkor ti nagyon szerencsések vagytok, hogy ekkora nagy családban élhettek, teljesen mindegy, hogy fogadott, vagy pót, vagy milyen, mert hogy
0: igen,
1: azért a szeretet biztos, hogy összeköt benneteket.
0: Így van, így van.
1: Mi pedig gratulálunk Pásztor Károlynak és Pásztor Károlyné Rozika néninek, a nyereményük pedig a Melans cukrászdába egy két főre szóló süti meghívás, ahova beülhetnek és megünnepelhetik akár így az 50. házassági évfordulójukat.
0: Nagyon szépen köszönjük Anita neked is, és a Best FM-nek is.
1: Én is köszönöm, hogy beszéltünk, és további csodás napot kívánok nektek, és minden jót.
0: Köszönöm szépen, szia Anita!

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
2: Új fotelágyakat kapott a debreceni gyermekklinika, strandfürdő után hangtál fürdő hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 18 fotelágyat kapott a debreceni gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdő, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.

0: Best FM. Best FM. Ugye itt a szól, és én
1: mutatom a várost, ugye itt a szól. Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt a szól. A legújabb

A zenei kedvencek szólnak továbbra is itt a Best FM-en. Jó munkát, kitartás mindenkinek a mai napra, és aki autót akart mosni, az lehet, hogy most jobb, ha elhalasztja. Pénteken, vagyis a mai napon erőteljes délies áramlással szaharai por érkezik Magyarország fölé, emiatt pedig szűrtebb napsütésre kell számítani. Erről számolt be a Hungaromet, a ma érkező front sem hoz sok helyre csapadékot, így a homok kevés helyen mosódik ki a légkörből, jelenlétét pedig a szűrtebb napsütésből lehet észrevenni, és a napnyugta lehet majd sárgás-barnás színű. A megerősödő észak-nyugati szél vasárnapra tisztítja majd ki a levegőt, érdemes talán eddig várni az automosással, és érdemes továbbra is a Best FM-et hallgatni Debrecen zenei kedvenceivel.

Hangom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel, jövő héten elindul az iskola, vele együtt pedig csütörtökön, vagyis szeptember 3-án kezdetét veszi a második debreceni Book Weekend, amely 3 napon keresztül várja ingyenes programokkal a városlakókat, mintegy 25 szervezet összefogásában. A Book Weekenden készülhetnek irodalmi sétára, nyomdai túrára, közösségi felolvasásra, mesedélutánra, bábelőadásra, sőt kincskeresés is várja a gyerekeket, a programok pedig többnyire az emlékkertben zajlanak majd, de a város több pontján is. Szeptember 5-én a zárónapon pedig bemutatkozik a könyvbaráti hálózat, amely 2022 óta már csaknem 70 debreceni intézményt fog össze az olvasás népszerűsítésére. A szervezők célja, hogy az olvasás ne csupán könyvekhez kötődő tevékenységként jelenjen meg, hanem olyan közösségi élményként is, amely összeköti a különböző generációkat. A Book Weekend és a könyvbarátai nap valamennyi programja ingyenesen látogatható, mindez tehát jövő héten az iskola kezdés után 2 nappal csütörtöktől.

0: Nekünk. Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Új évadra készül a Vojtina Báb Színház, folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Báb Színház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít. Készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba Színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófavédelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett. Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, és akár a 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

0: Debrecen zene kedvencei szólnak a Best FM-en a téli kívánság műsorban. Pitbull-al és Jennifer Lopez-zel indítottuk az órát, beköszönt Adél is az elmúlt percekben, és hogy milyen dallal folytatjuk, arra én is nagyon kíváncsi vagyok. 500-540 a forró drót, a vonalban pedig már egy hallgatónk. Halló, halló, Best FM, kívánság műsor.
1: Jó napot kívánok, kérlek szépen egy zenét, kérem szépen az Opagamnon Start.
0: Oké, okay, kinek küldöd?
1: Lovas táborból a két kislánynak, van két kislány.
0: Már van nevük is?
1: Van, Eszter és Zoé.
0: Eszter és Zoé, oké, okay, és hallgatják a Best FM-et?
1: Hallgatják, igen.
0: Csak nem ott vannak veled?
1: De itt vannak, itt hallgatnak.
0: Ó, akkor hallgassátok a dalt, mert indítom nektek, jó?
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen!
0: Nagyon szívesen!

0: FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Szia, János vagyok, szeretnék. Lehet kérni a kívánságműsorban?
2: Hogy ne lehetne, János, üdvözöllek. Szia, mondhatod.
1: Szia. A Ród Együttestől a világ csavargó, csak úgy magamnak.
2: Oké, milyen tevékenységet folytatsz így a délutáni órákban?
1: Én per pillanat biztonságőrkörök.
2: Akkor dolgozol.
1: Igen, persze dolgozok, igen.
2: És meddig tart a munkaidőd?
1: Este 6 óráig.
2: Akkor még egy kicsit sokára szabadulsz.
1: még egy kevéske idő van, igen.
2: Oké, okay, hozom neked a világcsavargót. Kitartást, János, szép napot!
1: Nagyon szépen köszönöm, szia.

Amit éveseg műsorban 3/4 egyelőtt a Linkin Park slágerét indítom Andreának, aki megírta az autóval közlekedőknek, hogy a Füredi út a Csigekertől a Böszörményi útig mind a két oldalon a belső sáv le van zárva, 7-8 perces a torlódás. Erre készüljenek, hogyha arra tartanak, itt pedig Debrecen zenei kedvencei között a

0: FM kívánságműsor.
1: Új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert, véli az egyik országos ingatlanportál vezető szakértője. Balogh László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500.

0: Best FM kívánság műsor. SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
1: Best FM rádió.
2: Jó napot kívánok, kérném szépen az összes személytelepési dolgozóknak, a lambadát szeretnék nekik, a szerelmemnek, Julikának, legjobb szerelmemnek szeretném küldeni ezt a lambadát.
1: A legjobb szerelmének, Julikának, oké, érkezik. Viszont.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett, Ugrálóvár, Arcvestés, Lufi Bohóc, Popcorn, Vattacukor és Póni Lovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap, élmények az egész családnak.
6: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: BestFM Radio.
1: Ja, én egy zenét szeretnék kérni. Gyöngyi küldi Lassinak az előbe, valami szerelmes számot szeretnék kérni.
0: Magyar legyen, vagy külföldi?
1: Magyar.
0: Magyar. Hú, most feladtad a leszkét, mert sok szerelmes dal van. Valami, még szűkítsük a kört, hogy mégis milyen legyen.
1: Mindegy, bármelyik jó.
0: Bármelyik jó. Jó, oké, valamit keresek nektek, jó?
1: Rendben, köszönöm. Szia!
0: BestFM Rádió.
2: Szép jó napot kívánok! Szeretnék egy szerelmes zenét küldeni, innen a személytelepül az én páromnak.
0: Melyiket?
2: Hát, aztán magukra bíznám egy szép szerelmes zenét. Sándor, Gozanel, hogy Fukás Szenni. Úgyhogy nagyon szeretem. Köszönöm, szia!
0: És ha már itt repkednek a szerelmes üzenetek az éterben, itt a 104.6-on keresztül a BestFM-en, akkor jöjjön az őrült szerelem 2002-ből, Bébi Gabi és Lányi Lola közöse itt a 104.6-on.

0: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Fél kettő után 6 percre járunk, hallgatóink jelezték, hogy a Szabó Kálmánon aktív a Trophybox, illetve a Diószegi út elején igazoltatás ellenőrzés zajlik.

Debrecen zenei kedvencei között az emberek énekeltek. Süt a nap itt a Best FM-en, 29 fokra készülhetünk ma, és sütni fog egész hétvégén, hál' Istennek. Jön egy kis kánikula, 32-33 fokot mérhetünk majd a hétvégén, és nem is akármilyen hétvége, a nyár utolsó szabad hétvégéje a gyerekeknek az iskola előtt. Használjátok ki mindenképpen, én pedig Niki üzenetét olvasom még. SMS fejbestámunkra érkezett, sziasztok! Madonnától a Holiday-t szeretném küldeni Anitának, mert már csak egy hét és Holiday. Akkor ti iskola időben indultak el. Sokan fognak irigykedni. Én egészen biztosan. De zárjuk akkor ezzel a dallal a déli kívánságműsort. Délután 5 órától viszont újra kérhetik majd a zenei kedvenceket. Én örülök, hogy együtt rádióztunk. Ma is itt a 104.6-on találkozunk holnap legközelebb délben. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: Új fotelágyakat kapott a Debreceni Gyermekklinika, strandfürdő után hangtálfürdő Hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 18 fotelágyat kapott a Debreceni Gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdő, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtelen alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
0: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.

0: végtele. Ettől visszhangoznak utcák és közterek.
1: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Á, én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Bulizni vágyók, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
5: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
6: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.

0: Új évadra készül a Vojtina Báb Színház, folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Báb Színház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít, készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba Színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs, Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófa védelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett. Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet, marad tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, és akár a 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket, itt a Best FM a 104.6-on, Hello Debrecen, péntek délután 3 óra van. Innentől kezdve most már szabadon futóval gurulunk bele a hétvégébe, és visszük magunkkal a legjobb zenéket. És kezdhetünk? Jön Bruno Mars és az I Just Might.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.

0: Szóval Anulu a te fiad.
1: Sok-sok évvel ezelőtt máma gyönyörűséges hercegnő volt, nem volt olyan kövérke, mint ma. Minden este találkoztunk mi ketten, máma és én, a nagy pálmafa alatt is.
2: És Anulu a nagy pálmafa fia.
3: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó munkát mindenkinek még erre a kis időre, aztán pedig kezdődhet a hétvége. És hát, drága autósok, megérkezett a hír, amit már nagyon vártunk. Végeztek a Budai-Nagyantal utca és a Vámospércsi út csomópontjának átépítésével. Éjjel-éjjel, hip-hip, hurrá. Azért ez kemény meló volt, kiböjtöltük mi is, akik arra járunk. Ugye tavaly tavasszal kezdték ott a munkát, szóval nagyjából másfél évig tartott. Ez alatt a másfél év alatt felújították az útburkolatot, új sávokat alakítottak ki, felújították a közműveket, kerékpárutat, parkolót alakítottak ki, és hát erre szükség is van, mert ez a város egyik legforgalmasabb csomópontja. Naponta olyan 30-35 ezer autó szokott ott áthaladni. Még lesznek kisebb munkák, növényzetet ültetnek meg hasonlók, de ezek már is igazából a közlekedést nem fogják zavarni. A meglévő korlátozásokat pedig itt a következő napokban lassanként, óvatosan feloldják. Majd iskola kezdésre minden rendben lesz ott. Hát nem tudom, hogy másfél év után lehet, hogy meg kicsit hiányozni is fognak ott a lezárások. Minden esetre a Besten ballagunk tovább, most már akadályok nélkül. Jó, majd az Ergo és a ballag a katona.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamanó Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és póni lovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
4: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

ébredésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Hello!
1: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és ami drága hallgatóink, mindent látnak, mindent hallanak az utakon. Például Levi, János és Andi is megírta nekünk, hogy trafiznak a rendőrök a Diószegi úton, köszönjük szépen, és a Leiningel utcán is ellenőrzés van.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Önök nélkül félkarú óriások lennénk, úgyhogy segítsenek továbbra is közlekedési infókkal, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Cserébe jövünk a legjobb zenékkel. Itt van Teddy Swims és a Bad Dreams.

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello, táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a kedveket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Best FM, 104.6, 4 perc számoltál, 3-4, és hát ma is sűrű az élet Debrecen főterén, ugye zajlik az idei 3x3-as kosárlabda fesztivál. Mondom a ma még hátralévő programot, kb. Ezekben a percekben kezdődik az U21-es Nemzetek Ligájában a Lengyelország-Magyarország férfi meccs, utána 16-20-tól jön a női döntő, 16-45-től pedig a férfi döntő, aztán pedig áttérünk a Women's Series küzdelmeire, 17-45-től negyed döntő, 19-35-től elődöntő, este 20-50-től pedig döntő. Érdemes lehet kilátogatni, egyrészt azért, mert nyilván izgalmas, pörgős meccseket láthattunk, másrészt pedig hát a hangulat is fantasztikus ott ilyenkor mindig. Persze maga a 3x3-as kosár fesztivál még a hétvégén is folytatódik, szombaton és vasárnap is várják önöket, nézzenek majd ki, de közben ne felejtkezzenek el a Best FM-ről sem. Mi is itt vagyunk végig a legjobb zenékkel. Jön David Guetta, BB Rexha és J Balvin, és a Say My Name.

0: Új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert, véli az egyik országos ingatlanportál vezető szakértője. Balogh László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
0: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és a nyár utolsó hétvégéje kezdődik. Nyomatékosan kérnék mindenkit, hogy ezt vegyük komolyan, jó? Tessék kihasználni minden percet. Lazulás, pihenés, kimozdulás a négy fal közül, és közben folyamatosan a Best FM a háttérben. Mi itt leszünk a 104.6-on, ilyen zenékkel. Jön az állatár és a taktújó.
5: A hírek

A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és egy röpke közlekedési info. Erika, Szilvia, Cuki és Marci jelenti az M35-ösről, hogy Budapest felé a Pösszörményi pihenőnél háromlábúval mérnek a rendőrök. Köszönjük szépen! A délutáni csúcsforgalom az csapatmunka, hogy túléljük, úgyhogy jelentsenek továbbra is, írjanak 30 933 104 6, vagy hívják az 500 540-et. Csak óvatosan. Jön Newick és a My Love!

0: Bonjour! Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát nagyon remélem, hogy így péntek délután 4-5-kor már nem a munkán jár az eszük, hanem inkább azon gondolkodnak, hogy milyen dalokat hallgassunk 5 és 7 óra között. Figyelem, nem sokára kezdődik a kívánság műsor, de a kéréseket már most gyűjtöm. Ha gondolják, akár már is csöröghetnek.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Tudom, hogy ma is önökre bízhatom a zenei szerkesztést, 5-től 7-ig kívánság műsor, várom a kéréseket. És akkor, ha már nyár, még egy kicsit, akkor jön a Walmarttól az éget a nap.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
6: Mit kínál a Maxiláj?
7: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
6: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
9: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi habbal. Szoboszlói út vége.
10: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Manifest FM-et hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek. Ne felejtsék el, hogy a Leiningen utcán ellenőrzés van, trafiznak a rendőrök, úgyhogy ott még a szokásosnál is óvatosabban közlekedjenek.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: És ma meccsnap van, ma újra itthon játszik a labdarúgó NB1-ben a Loki, az MTK-t fogadják a mieink, este 8-kor kezdődik majd a meccs. A játékosok közül Terca Gergő így nyilatkozott a Loki TV-nek.
2: Kezdünk összeérni, látszik a fejlődés, és robotolunk tovább. Igen, nagyon jó labdával, ami védekezésünket viszont nagyon nehéz feltörni szerintem, és mindent meg fogunk tenni, hogy győzelemre vigyük a csapatot.
0: Úgy legyen, tehát este 8-kor kezdődik majd a nagy derbi, DVSC MTK a labdarúgó NB1-ben, a lelátó pedig tele lesz Best FM hallgatókkal, hiszen sokan nyertek tőlünk belépőt. Hajrá Debrecen, hajrá Loki, és hajrá Best FM, nálunk 5-től kívánságműsor, hívjanak már most 500-540, kérjék a kedvenceiket. Egyébként pedig jön a Snap és a Power!

Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé mindenkinek. Sokan panaszkodnak a hallgatóink közül a Füredi útra, hogy ott nagyon nagy a torlódás. Hát igen, sajnos ott az útépítések nem könnyítik meg az autósok dolgát. A Diószegi úton pedig továbbra is trafiznak a rendőrök. És lélekben már készüljünk arra is, hogy újabb forgalomkorlátozások jönnek a debreceni északi elkerülőn. Hamarosan folytatják a Domokos-Márton út építését. Ugye ez köti majd össze a 354-es és a 33-as főutat. Szeptember 1-ével folytatják a munkát, és nyilván ott akkor rendesen változni fog a mostani forgalmi rend is. Majd az éppen aktuális napi helyzetről igyekszünk itt a Best FM-en is mindig tájékoztatni önöket. Ügyesen, okosan, óvatosan az utakon. Vigyázzanak nagyon! És hallgassák útközben is a 104.6-ot, jön a Clean Bandit és a Solo, 5-től pedig kívánság műsor.

0: induljanak az 500-540-en. Este hétig nincs megállás.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
4: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
5: Cívisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
7: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. Kia.autovalizdebrecen.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
9: Új fotelágyakat kapott a debreceni gyermekklinika, strandfürdő után hangtálfürdő Hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: 18 fotelágyat kapott a debreceni gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdő, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
10: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
9: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Marad tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
11: Hello!
0: felhúzzuk a rolót és nyitjuk a kívánságboltot. A következő két órában önök válogatják a zenéket. 30 9 33 104 6, ez az SMS-es Viber számunk, de inkább hívjanak, a tehetik, az sokkal jobb, hogyha beszélgettünk, és egy kicsit 500-540 a forró drótunk. Na, miből élünk? Például, sziasztok, Hajnalka vagyok, az egyik nagy kedvencemet szeretném kérni. Kiss a Hideaway, üzenem mindenkinek, hogy jó hétvégét. Köszönjük szépen, jön a dalod nem sokára. Előtte nagy magyar klasszikus, a Color és a Féltelek, Imre küldi a feleségének, Évikének. És elég lendületesen nyitunk, hiszen jön Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion. Kinek szól? Halló, szia!
5: Sziasztok, János vagyok. És akkor ez a dal szóljon a kisfiamnak, Martinak.
0: Mit üzensz neki?
5: Szeretem. És hát használja ki ezt a pár napot a suri.
0: Ó, nagyon maga alatt van szegény, vége a nyári szünetnek?
5: Hát, molznál boldogat.
0: Azt elhiszem, de hát valahogy csak tud élni.
5: Reméljük.
0: Köszi, jön a dal.
5: Köszönöm.
0: Indul a kívánságműsor a Besten.

0: indultunk. Ez már itt a mai kívánság műsora Besztán.
1: Pont te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Anita a férjének Zolinak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és egy romantikus dalt is küld emellé. Dr. Béres és Verép Tomi, és a hozzám tartozol. És a kívánság műsor az most hozzátartozik Imre is. Vele megyünk tovább. Szia!
3: Szia, Imre vagyok.
0: Parancsolj!
3: Egy Michael Jackson számot kérek, oda bízom, hogy melyik legyen. A feleségemnek, Icusnak küldöm. Nagyon szereti, és hát csókoltatom őt.
0: Oké, rendben van. Figyelj, nagyon nem is kell gondolkodnunk, hogy melyik Michael Jackson dal jöjjön, mert hogy Edith is Jackot kérte. Az Earth Song megfelel? Jó lesz?
3: Nagyon jó lesz, okay. Köszönöm.
0: Akkor ezt meg is dumáltuk. Jön mindjárt Michael Jackson a Best kívánság műsorában.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
7: Szia, Kati! Hogy vagy?
8: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
7: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
8: Á, én már öreg vagyok hozzá.
7: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
8: Tényleg?
7: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
9: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
1: Reklámot

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Üdv a mai kívánságműsor kellős közepén. Csak önökön múlik, hogy mit hallgatunk este hétig. A 3933-1046-ra megírhatják, vagy ha elég bátrak, akkor akár írodásban is elmondhatják.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Egy régi nagy kedvencet veszünk elő, Manu Chao és a Bongo Bong. Andika szeretné a családjával meghallgatni, én pedig nagyon szívesen lejátszom, és közben pedig egy ifjú úr a vonal végén.
2: Ável vagyok.
0: Szia!
2: Jó napot kívánok! Egy deszámot kérek.
0: Jó, a kukás autó például jó lesz?
2: Jó.
0: Nem volt túl meggyőző, biztos?
2: Jó lesz.
0: Oké, kinek szól?
2: Hát a legjobb barátomnak, Zozónak.
0: Mit az ezt neki?
2: Jó hétvégét neki.
0: Rendben van, jön a dalotok mindjárt, hello!
2: Viszontlátásra!
0: Viszontlátásra! Megyünk egy kört a kukás autóval. Itt a Best FM mai kívánság misre van. Este hétig önök a zenei szerkesztőjénkön.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.

0: 106.6-ot hallgatják itt a Best FM. 5-től 7-ig minden nap önök válogatják a zenéket. Számítok önökre, a 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-es Best FM forró droton pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Benne mindjárt Rúzsa Magdi és a nyári zápor, Mónika küldi a férjének, Tamásnak, és közben pedig egy másik Tamás a vonalban. Halló, szia, miben segíthetünk?
2: Szia, én a Summertime Sadness-t kérem.
0: Jó, küldöd valakinek?
2: Hát egyszerűen csak passzol a nyár végéhez.
0: Az biztos.
2: És ezért kérem.
0: Tényleg olyan nyár vége hangulata van ennek a dalnak. Rendben van, játszom neked.
2: Köszönöm, sziasztok.
0: Ez a Best FM, ez a kívánságműsor. I got my-

0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
2: Halló, szia, Kiskakon vagyok.
3: Szia.
2: Szeretnék kérni egy számos scootertől a Maria.
3: Maria, oké, okay. Kinek szóljon?
2: Magyar Tamásnak küldöm, és mondom neki, hogy fel a fejjel, lesz ez jobb is.
3: Mi történt vele?
2: Munkát vált.
3: És az katasztrófa?
2: Hát azért mondom, hogy lesz ez jobb is.
3: Az, a munkahelyváltás az pozitívan, az mindig jobb.
2: Igen, igen. Most nem akarom megnevezni, hogy hova megy, egy másik helyre, azért mondom, lesz ez jobb is.
3: Oké, okay. Küldjük neki.
2: Köszönöm.
3: Ciao, szia.

0: Thank you!
1: Új évadra készül a Vojtina Báb Színház, folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Báb Színház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít, készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba Színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófavédelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett. Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, és akár a 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Jó hétvégét mindenkinek! Folytatjuk a kívánságműsort, nem állunk meg itt fél úton, továbbra is önök válogatják a zenéket. A 3933-1046-ra kell írni, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak bennünket. Most viszont egy hangüzenet a Viberről.
5: Szia! Nagy Bogitól a függőséget kérem, szóljon mindenkinek, aki szereti. Köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen, Nagy Bogi és a függőség. Előtte még 2 másik kérés, csak hogy egy kicsit fokozzuk a hangulatot. Például a Nirvana és a Come As You Are Zsolt kérésére fogjuk meghallgatni. A kívánság műsor második óráját pedig Belánó és a Starboy nyitja. Ezt Zsuzsa kérte, és a gyerekeinek küldi Ebesre. Best FM kívánság műsor.

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: felpörögtünk rendesen. Ez itt a Best FM kívánság műsora. Mutatom a telefonszámainkat, hogyha dalt szeretnének kérni, hívjanak, írjanak.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Csak hogy egy kicsit helyre billenjen az egyensúly, Marci és Zsóka kérésére mindjárt lelassítunk egy kicsit. Elton John és a Can You Feel the Love Tonight? Viszont előtte valaki a vonalban. Szia! Neked mit játszhatunk és kinek küldöd?
3: Szia, szeretnék egy számot kérni. A ó, mamma, anyukámnak, meg apukámnak, meg aki mindenki te.

0: hagyjam.
1: A 104.6-on pörög a mai kívánság műsor, a Best FM-et hallgatják, és hogy tényleg legyen mit hallgatni, ahhoz szükség van önökre, hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-104-6-ra. Noémi, Bencének, Külnáksi és Brunner régi nagy slágerét, jön majd a Gyere velem, az az üzenet, hogy várlak, Sies, és közben persze a vonalban is itt van velünk. Kicsoda? Haló, szia!
2: Szia, Gabi vagyok.
1: Hello, Gabi.
2: Amit én szeretnék, az Floridától a Low.
1: Low, low, low, low. Oké, okay. Kinek küldött? Hova szóljam?
2: A családomnak, A férjemnek és a két kisfiamnak.
1: Üzenjünk is nekik valamit.
2: Hát, hogy szeretem őket, és ők a mindeneim.
1: Megbeszéltük, Márjon is odalotok. Hello!
2: Köszönöm szépen. Let me talk to

0: Nem, a 104.6-ot hallgatják minden nap kívánság műsor 5-től 7-ig. Siessünk, hogy ebbe a rövid két időben, amink még van, beférje minél több dal. Például a Kovalszkitól a varázsszavak, amit István kért, és a feleségének küldi azzal az üzenetet, hogy nagyon szeretlek. Aztán Zéténnyel beszéltem nemrég telefonon, Krisztinek és Somának az esküvőjük emlékére kért egy dalt. Cascada, Every Time We Touch, küldöm, éljen az ifjú pár. Na meg persze egy telefonáló, haló!
1: Csókon a mélyató vagyok, szeretnék egy számot.
0: Mit szeretnél?
1: Lányi gyerekek a Banaton parton.
0: Ó, de jó hangod van. Lehet, hogy jobb lenne, ha te énekelnéd. Kinek küldöd?
1: Anyának.
0: Neki mit üzensz?
1: Benetnek.
0: Köszönöm, szia!
1: Szia!
0: Az eredeti nem lesz olyan jó, mint ahogy ő énekelten, de azért hadd szóljon a kelemen kabátban, és maradjatok gyerekek. Nyári

0: Marcon.
1: Ott te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Nagyon sietnünk kell, mert nagyon fogy az időnk a kívánság műsorban, de megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Például itt van Vivi üzenete. Szia, Flipper öcsi, tedd a szívedre a kezed című számát, leadnád. Annyira szeretem ezt a dalt. Köszi, Vivi. Rendben, játszom neked nem sokára. Előtte, hát nagyon más hangulat, a Steppenwolf és a Born to be Wild Jussinak. És ide mit adhatok? Szia!
1: Hello, szia, Vili Béla vagyok, Samson kedvő.
0: Szia!
1: Az Emergency Hostel kérnék a Budosó családnak Hajdú Samson, mert aki szereti, meg én is, én nekem is, meg aki szereti. Meg a haveromnak, Nagy Zoltánnak, Debrecenben az István útra, Johnny barátomnak, Józsára, meg mindenkinek, aki szereti ezt az Emergency Hostel. Dübörög a ház.
0: Na akkor dübörögjön jó hangosan. Ez a Best FM mai kíváncsi.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Nagyon elrepült az idő, már el is múlt 7 óra, úgyhogy sajnos a mai kívánság műsor végéhez értünk. Egy utolsó utáni kérés, de magát a dalt már csak a hírek után fogom tudni lejátszani. Szia, Zsani vagyok Debrecenből, és szeretnék kérni egy számot a legjobb barátnőm szülinapjára, egy DES számot, a Mokkát. Köszönöm előre is. Én az ünnepelt, Isten éltesse őt, a dal hamarosan jön. Én pedig mára elfogytam, ciao. Legközelebb hétfőn találkozunk, vigyázzanak magukra.
1: Új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakás rendszert, véli az egyik országos ingatlanportál vezető szakértője. Balogh László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Új fotelágyakat kapott a Debreceni Gyermekklinika, strandfürdő után hangtálfürdő Hajdúböszörményben. Szaharai por szűrheti a napsütést, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 18 fotelágyat kapott a Debreceni Gyermekklinika. Fontos, hogy a kórházban kezelt gyerekek mellett a szülők is megfelelő körülmények között lehessenek. Ezt segíti a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány új programja is, amelynek keretében több speciális fotelágyat adományoztak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának. A bútorokat nappal fotelként, éjszaka pedig ágyként használhatják a szülők. A kis helyigényű fotelágyakat úgy alakították ki, hogy a kórtermekben is elférjenek, így a szülők a kezelések ideje alatt éjszakára sem kell, hogy gyermeküktől távol pihenjenek, közölte az intézmény. Strandfürdő után hangtál fürdő Hajdúböszörményben. Egyre különlegesebb módokon kapcsolódhatunk ki a nyári programok után. Ma este például egy szabadtéri hangtál fürdő várja az érdeklődőket a városban. A programot a debreceni zenész Komódi Károly, azaz Kaikó tartja, aki szerint a hangtálak rezgései segíthetnek

0: kiszakadni a mindennapok zajából, és ráhangolódni a nyugodtabb, csendesebb állapotra. A zenész évek óta foglalkozik a hangtálakkal és a hangfürdőzéssel, amely a meditációs gyakorlatok egyik eszköze. Mint mondja, a mai ember rengeteg zajjal és ingerrel él együtt, a hangtálak hangjai pedig lehetőséget adhatnak arra, hogy egy időre lelassuljunk és befelé figyeljünk, tájékoztat a Dehír. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
1: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirritációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
0: Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
2: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
3: Stream Top 40.
2: Minden péntek este 8-tól
3: a Best FM-en.
2: Stream Top 40. A 40.

0: trendibb zenéjét két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: A 30

0: A te zenéd. A te zenéd. A te rádiód. A te rádiód. Ez a Best FM.
1: Stream Top 40. Top 40.
0: 36.

0: Top 40.
1: Stream Top 40.
2: 35. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. 33.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 28.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez...

legtöbben kerestetek rá ezen a héten? Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája. A letöltéseitek alapján. 24.

0: Ló hírek Hajdú-Biharból is, óvatosságra int a katasztrófa védelem. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 5 új bemutatóval és 3 korábbi előadás felújításával készül az 51. évadra a debreceni Vojtina Bábszínház. A társulat idén is minden korosztályt megszólít. Készül előadás a középiskolásoknak és a felnőtteknek, de már a legkisebbekre, akár a 3 hónapos babákra is gondolnak. Az egyik újdonság a Baba színházi program lesz, amely a művészettel való találkozást már egészen kisgyermekkorban elkezdeni. Az új évadban az idén 100 éves Mici Mackó előtt is tisztelegnek, a középiskolásokat és felnőtteket pedig egy kortárs Romeo és Júlia feldolgozással várják. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
0: Folyamatosan érkeznek a tűzesetekről szóló hírek Hajdú-Biharból is. A nagy szárazságban különösen fontos odafigyelni a tűzmegelőzésre, kéri a katasztrófavédelem. Információik szerint legutóbb Püspökladányban az Esze Tamás utcában csaptak fel a lángok, egy családi házhoz épített melléképületben. Berendezési tárgyak égtek, a tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 2 egysége oltotta el vízsugárral. Az ingatlanban 2 laktak, hozzájuk mentő is érkezett. Legtöbb 30 fokot mutathatnak a kijelzők, holnaptól pedig 32 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, és akár a 15-17 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
1: 18.

0: a legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 12.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

a trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a zeneletöltések alapján. 8.

0: Team Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.
2: Másod.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly változást hozhat az ingatlan piacon, hogy új alapokra helyezni a debreceni önkormányzat a bérlakásrendszert, véli az egyik országos ingatlanportál vezető szakértője. Balogh László a Dehírnek azt mondta, a legfontosabb változás, hogy a rendelet hatályba lépése után 200 önkormányzati bérlakás válik elérhetővé, kizárólag szociális alapon. A szakértő szerint ez a lakáspiacra is hatással lehet, hiszen a szociális bérlakások megjelenésével azok számára is bővülhetnek a megfizethető lakhatási lehetőségek, akik a jelenlegi albérlet árakat nehezen tudják kigazdálkodni. Közben a debreceni albérletpiacon már most is látható némi árcsökkenés. Egy országos ingatlanportál adatai szerint a tavalyi 240 ezerről idén 220 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Bántalmazta nagymamáját és a nyugdíjából élt egy hajdúbihari férfi. A 88 éves asszonyt éveken keresztül bántalmazhatta, fenyegethette az unokája a vád szerint. A 37 éves férfi 2022-ben költözött a nagymamájához. Rendszeres jövedelme nem volt, így az idős asszony nyugdíjából éltek. A férfi többször pénzt kért tőle a vádirat szerint, és ha nem kapott, erőszakosan lépett fel. A bántalmazások következtében az asszony legyengült, majd februárban kritikus állapotban került kórházba. A vád szerint az unoka emellett a nagymamáját a lakásban is fogva tartotta, elvette a kulcsait, bezárta az ajtókat, megszüntette a telefonját, és a szomszédokat is kitiltotta. A férfi az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekmények elkövetését, ezért az ügy tárgyalással folytatódik. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, idén pedig országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
0: A programhoz csatlakozott a debreceni állatkert is, ma este ismét megtelik élettel a Zoo Debrecen és a Vidám Park. Látványetetések, különleges állati program, játékok, fények és látványos produkciók várják a látogatókat. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, és a hétvége még melegebb lesz a mai napnál, akár 32 fok is lehet szombaton és vasárnap. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, ismét melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Éjszakára legkevesebb 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Bocs. Ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
2: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felér egy házassággal.
3: Bocs. Mit csinálsz itt?
2: Elrablom a nődet.
3: Rabolt.
2: De aztán lovagias barom vagy, ezt meg kell hagyni.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Shall we leave the light on?
1: Dúdolhatod.
2: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
2: A legjobb dalokat.
1: Ez.